0: Rub your palms.
1: Dörzsöld össze a tenyered.
0: Place the palms on the face.
1: Tedd a tenyered az arcodra.
0: Warm your eyelids and your face.
1: Melegíts szemhéjaid és arcod.
0: Open your eyes.
1: Nyisd ki a szemed.
0: And place your hands on the ground.
1: Tedd a tenyereid a padlóra.
0: Bend forward.
1: Hajolj előre.
0: Touch your forehead to the ground.
1: Homlokodat érintsd a talajhoz.
0: And relax the whole body.
1: És lazítsd az egész testet.
0: Feel the stretching of your back muscles.
1: Érezd a hátizmaid nyúlását.
0: And feel the blood circulation towards the head and face.
1: Érezd a fejed és az arcod vérellátását.
0: All five gyanendriyas are getting the fresh blood.
1: Mind az öt gyána indria friss vért kap.
0: Means more oxygen.
1: Ez azt jelenti, hogy több oxigént.
0: And slowly with the support of the hands.
1: Lassan a kezeid támogatásával.
0: Slowly get up.
1: Lassan gyere fel.
0: And inhale and lay hands up.
1: Belégzésre emeld fel a karjaid.
0: And exhale hands down on the thighs.
1: Kilégzésre kezek le a combokra.
0: And turn into the vajrasan.
1: Ülj át vajrasanába.
0: And stretch the hands up.
1: Nyújtsd felfelé karjaidat.
0: And interlock your thumbs.
1: És keresztezd a hüvelykujjaidat.
0: And look to the ceiling.
1: Nézd a plafont.
0: And exhale, bend forward.
1: Kilégzésre hajolj előre. Sasankasanába.
0: And inhale, come up.
1: Belégzésre gyere fel.
0: Interlock the thumbs.
1: Kulcsold a hüvelykujjakat.
0: Stretch the body up.
1: Felfelé nyújtsd a testet.
0: And look slightly up to the ceiling.
1: Finoman nézz fel a plafonra.
0: And release your thumbs.
1: Old ki a hüvelykujjaidat.
0: And slowly bend forward, come down.
1: Lassan hajolj előre, gyere le.

0: Inhale and come up, hands up.
1: Belégzésre gyere föl a kezekkel.
0: And interlock the fingers and palms towards the ceiling.
1: Kulcsold az ujjaidat, tenyerek a plafon felé.
0: Slowly bend to the your left side.
1: Lassan dőj balra, neked balra.
0: Your left side, my left side is this side.
1: Neked balra, nekem erre van a balra.
0: And in the middle.
1: És középre.
0: And your right side.
1: És a jobb oldaladra.
0: And middle.
1: Középre.
0: Left.
1: Balra.
0: Inhale in the middle.
1: Belégzés középen.
0: Exhale right.
1: Kilégzés jobbra.
0: Inhale middle.
1: Belégzés középre.
0: Exhale left.

0: kilégzés balra.
1: And inhale in the middle.
0: És belégzés középre.
1: And open your palms.
0: Nyissz a tenyereidet.
1: And hands down.
0: És kezeket le.
1: On the thighs.
0: Combjaidra.
1: And knees on the ground, toes is standing.
0: A térdek a talajon maradnak, viszont állj fel a lábujjaidra.
1: Hands on the thighs.
0: Kezek a combokon.
1: Stay there.
0: Maradj így.
1: Through this Ujjayi Pranayam and this exercise, you are grown up.
0: Az Ujjayi Pranayama és a gyakorlatok által megnőttetek.
1: How did you manage? All are higher.
0: Hogy sikerült, hogy mindenki magasabb lett?
1: Then hand sidewards.
0: Karok oldalra.
1: And knees up.
0: És emelt fel a térded.
1: All balance on the toes.
0: Minden egyensúly a lábujjakon van.
1: Knees in air.
0: A térdek a levegőben.
1: Don't hold each other's hands to get.
0: Ne attól legyen egyensúlyod, hogy megfogod a szomszéd kezét.

0: hands on fingers on the shoulders.
1: Ujjak a vállakra.
0: And little bit Sarvitasana.
1: És egy kis Sarvita Asana.
0: You are sitting on the toes.
1: Miközben a lábujjaidon ülsz.
0: But concentrate on Sarvitasana and forget the toes.
1: Felejtsd el a lábujjadat, a Sarvita Asanára koncentrálj.
0: Other direction.
1: Másik irányba.
0: Very good. Hands up.
1: Nagyon jó, fel a kezek.
0: Who can, without support, will can stand up, they will stand up like this. Those who cannot, moment pocskei.
1: Lassan először, tehát.
0: Who cannot, hold your, put your hands on the knees, support your knees and stand up all.
1: Aki tud, álljon fel így, ahogy van, aki nem tud, támaszkodjon a combjain. Mindenki álljon fel.
0: Perfect.
1: Tökéletes.
0: Slowly to the Hastapadasana.
1: Lassan Hastapadasana.
0: Bend forward and touch your toes or the ground.
1: Hajolj előre, érd el a lábujjaidat vagy a talajt.

0: And come up.
1: Gyere fel.
0: Interlock the fingers.
1: Kulcsold az ujjaidat.
0: Palms facing towards the ceiling.
1: A tenyerek a plafon felé.
0: And Tadasana.
1: És Tadasana.
0: Again you are growing, oh my God.
1: Megint nőtök, te jó ég.
0: So up and down.
1: Föl és le.
0: Up and down.
1: Föl és le.
0: Up.
1: Föl.
0: And down.
1: És le.
0: Legs apart.
1: Lábok terpezben.
0: And your hands bending towards left side.
1: Kezeid balra dőlnek.
0: Left side.
1: Balra.
0: In the middle.
1: Középre.
0: And your side, right side.
1: És a te jobb oldaladra.
0: And up.
1: És fel.
0: Left.
1: Balra.
0: Middle.
1: Középre.
0: Right.
1: Jobbra.
0: Middle.
1: Középre.
0: And hands down.
1: És engedd le a kezed.
0: Legs together.
1: Tedd össze a lábad.
0: And fold the hands.
1: Kulcsold a kezeidet.
0: And you can say Hari Om Swamiji.
1: És mondd azt, hogy Hari Om Swamiji.
0: Bless you all, please take the seat.
1: Mindenkit megáldok, légy kedves leülni.

0: Dear Swamiji, we would like the first steps on the way towards self-sufficient lifestyle. Please give us advice how could we operate a farm where somewhere in Hungary where we could lead a yogic lifestyle as well as we could provide our financial.
1: No problem, do it.
0: Nem probléma, csináljátok.
1: Hungary have enough land.
0: Magyarországon sok a földterület.
1: But only one crops will not solve your purpose.
0: De egy termény nem fogja megoldani a gondokat, az életeteket.
1: So you should be able to produce two kind of crops.
0: Kétféle terményt kell tudni előállítanotok.
1: So one is like a glass house.
0: Az egyik legyen olyan, mint egy üvegház.
1: And other organic gardens.
0: És organikus kert, biokert.
1: The land is, if you have the land,
0: ha van földetek,
1: or make a community, society,
0: vagy alakítsatok egy közösséget, egy egyesületet.
1: And in beginning, just begin as a hobby.
0: Az elején csak hobby alapon csináljátok.
1: And then, after you will see how it is developing.
0: Aztán később majd meglátjátok, hogy hogy fejlődik tovább.
1: Make some farmhouse.
0: Építsetek egy kis farmerházat.
1: In summer make the retreat, yoga retreat.
0: Nyáron lehet ott yoga programot tartani.
1: Anusthans, mantras.
0: Anusthan, mantrát.
1: Pranayams.
0: Pranayamát.
1: So people will be very happy to be in the nature.
0: Az emberek nagy örömmel mennek ki a természetbe.
1: So this is how you can begin.
0: Így lehetne elindulnotok.
1: Next question.
0: Következő kérdés.
1: Oh, you are all perfect. No questions.
0: Mindannyian tökéletesek vagytok. Nincs kérdésetek.
1: Okay.
0: Jól van.
1: So, the stress.

0: Tehát a stressz.
1: We have so many different kind of vrittis in this world.
0: Olyan sokféle vritti van ebben a világban.
1: If you want to come to the spiritual qualities,
0: ha el akartok jutni a spirituális tulajdonságokhoz,
1: then first is to control your diet.
0: Akkor először is az étrendeteket kell kontrollálni.
1: And also limited diet.
0: És fontos az, hogy korlátozott legyen az étrend.
1: So don't consume too much sweet.
0: Ne fogyassz túl sok édeset.
1: Junk food.
0: Ne fogyassz ilyen gyors.
1: No restaurant food.
0: Gyors éttermi kaját.
1: Prepare yourself at home.
0: Éttermi ételeket, hanem otthon készítsd el magadnak.
1: Limited.
0: Korlátozott mennyiségben.
1: So nothing remained over.
0: Ne legyen semmi maradék.
1: And other point is,
0: a másik pont pedig az,
1: between two meals you should not eat anything.
0: Hogy két étkezés között semmit ne egyél egyáltalán.
1: No nuts.
0: Ne legyen dió.
1: No apples, fruits.
0: Alma, gyümölcs.
1: No coffees.
0: Kávé.
1: Teas.
0: Tea.
1: So it is 4 hours or 5 hours.
0: Úgyhogy legalább 4 vagy 5 órán keresztül
1: remain without anything except water.
0: Semmit ne vegyél magadhoz, csak is vizet.
1: This is a training for that yogi who would like to be disciplined and get towards the brahmagyana.
0: Ez egy olyan yoginak a kiképzése, aki szeretne önfegyelmezett lenni és szeretne a brahmagyana felé előre haladni.
1: Your age will prolong.
0: A életkorod meghosszabbodik.
1: The disease will also disappear or will be very little.
0: A betegségek eltűnnek, vagy nagyon csekélyek lesznek.
1: Mostly you can get maybe what we call the flu.
0: Maximum influenzás leszel néha.
1: Catch cold, that's all.
0: Vagyis esetleg megfázol, ennyi az összes betegség.
1: You will have no any more problem with the allergy.
0: Nem lesz többet allergia problémád.
1: The immunity will be more strong in the body.
0: Az immunrendszer erősebb lesz a testben.
1: That is just controlling of the diet.
0: Ez csak még csak az étrend ellenőrzése.
1: If you have diabetes or some different disease,
0: diabéteszed van, vagy más betegség,
1: and doctor tells you that you have to eat certain time,
0: és emiatt az orvos azt mondja, hogy bizonyos időközönként enned kell,
1: this is of course the different thing.
0: Akkor persze az más dolog.
1: So if you really want to do your yoga sadhana,
0: ha tényleg akarod a jóga szádanádat gyakorolni,
1: then first control over your tongue.
0: Akkor először is a nyelved fölött szerezd meg az ellenőrzést.
1: The test.
0: Az ízlelés fölött.
1: You will see that 90% all difficulties in your body will disappear.
0: Meg fogod látni, hogy a testedben lévő nehézségek 90%-a eltűnik.
1: joint problems,
0: ízületi problémák,
1: livers, kidneys, glands, all.
0: Máj, vese, mirigyek problémái, mind.
1: You will lose kilo lot.
0: Sok kilót le fogsz adni.
1: And you become more happy and healthy.
0: És boldogabb leszel és egészségesebb.
1: So this is a main point to achieve the yoga, the aim of your practicing.
0: Ez egy fő pont abban, hogy elérd a jóga célját, a gyakorlásod célját.
1: After that is practicing.
0: Ezek után a gyakorlás.
1: So as much as you will practice disciplined.
0: Minél inkább fegyelmezetten gyakorolsz.
1: Best is every day same time.
0: A legjobb az, ha minden nap ugyanabban az időpontban.
1: You know, because you are staying on the same place.
0: Mert ugyanazon a helyen tartózkodsz.
1: Person like me,
0: egy olyan személy, mint én,
1: is difficult to keep the time.
0: Nehéz betartani az időpontokat.
1: So, write in your diary.
0: Írd bele a naplódba.
1: When, what I should do.
0: Mikor, mit akarok csinálni.
1: Also, you have to, or we should have time for our social relation.
0: Kell, hogy legyen időnk társasági kapcsolatainkra is.
1: Means with the friends.
0: Vagyis barátainkra.
1: Free time for walking, for going, swimming, etc.
0: Szabad idő, sétálni, elmenni, uszodába, stb.
1: Meditation must be every day.
0: Meditáció legyen meg minden nap.
1: And meditation without mantra is a body without soul.
0: És a meditáció mantra nélkül olyan, mint a test lélek nélkül.
1: In this way you will see that you will heal yourself without medicines.
0: Így meg fogod látni, hogy gyógyszer nélkül meggyógyítod magadat.
1: If someone have a doubt of the cancer,
0: ha valaki kételkedik abban, hogy esetleg rákja van,
1: this is the best prevention.
0: Ez a legeslegjobb megelőzés.
1: The diet.
0: Az étrend.
1: Then body will eat itself.
0: Akkor a test önmagát fogja elfogyasztani.
1: So what we call the foreign symptoms in our body.
0: Az idegen szimptomákat a testben.
1: Our immunity will destroy everything.
0: Az immunrendszer mindent legyőz és megszüntet.
1: So this is a yoga training.
0: Ez egy jóga kiképzés.
1: It doesn't go together. Over diet, over fat, and yoga exercise.
0: Nem passzol össze ez a kettő, hogy valaki túl sokat eszik, túl súlyos, és jóga gyakorlatokat csinál.
1: You sell train your muscles.
0: Képezned kell az izmaidat.
1: Not like a bodybuilders.
0: Nem úgy, mint egy bodybuilder.
1: But according to the yoga in daily life.
0: Hanem a jóga mindennapi életben szerint.
1: Our inner self will be very happy.
0: Belső önvalónk nagyon boldog lesz.
1: It's called that happiness will come out of you.
0: Úgy mondják ezt, hogy a boldogság belőled magadból fog fakadni.
1: And then you can lead others like that.
0: És akkor aztán majd másokat is vezethetsz ebben.
1: That's very important.
0: Ez nagyon fontos.
1: There came something from Ayurveda.
0: Most jött valami az Ayurvédáról.
1: And

0: different diseases.
1: Különböző betegségek.
0: According to the Ayurveda, many physiological imbalance contributing to depressions, anxiety and relation conditions.
1: Ayurveda szerint nagyon sok fiziológiai egyensúlytalanság a
0: type of psychologically disorder.
1: Pszichológiai rendellenességekhez, egyensúlytalansághoz, idegességhez kapcsolódik.
0: This many things they call vikaras.
1: Mindezeket vikáráknak nevezik.
0: Substance abuse of addictions. That's also very bad.
1: A különböző anyagokkal való függőség kialakulása, az is nagyon rossz.
0: So many of you are sitting here, I can feel.
1: Sokan ültök itt.
0: That they abuse alcohol.
1: És érzem, hogy alkoholt fogyasztanak.
0: And when you abuse alcohol, then you have problem with the family and partner.
1: Aki alkoholista, annak problémája van a családdal, a partnerével.
0: The money which you spend for the alcohol, that money you can use to buy some dry fruits for you and families will be more healthy than alcohol.
1: Aki alkoholt fogyaszt, ahelyett a pénzből vehetne szárított gyümölcsöt a családjának és magának, és sokkal többet érne vele, mint az alkohollal.
0: Like you have your engine, the diesel engine.
1: Mint például, ha van egy dízel motor az autódban.
0: And you put the petrol inside.
1: De te benzint raksz bele.
0: What will happen?
1: Mi fog történni?
0: Similarly, there is our engine God have made in our body.
1: Ugyanígy a mi testünkben a mi motorunkat Isten úgy alkotta meg.
0: Is not for the alcohol.
1: Hogy alkohol nem való bele.
0: But for the water.
1: Hanem víz való bele.
0: Water is the water.
1: A víz az víz.
0: Other liquid, what is healthy, milk.
1: Más folyadék, ami egészséges, az a tej.
0: Juice.
1: Gyümölcslé.
0: That's it.
1: Ennyi.
0: Fruit juice, milk and water.
1: Gyümölcslé, tej és víz.
0: This is healthier.
1: Ezek egészségesebbek.
0: But addiction and the drugs, alcohols, even the beer, alcohol beer is not good.
1: Azonban a függőség az alkoholtól, drogoktól, még az alkoholos sör sem jó.
0: It is a tamas guna.
1: Tamas guna.
0: And rajas guna.
1: És rajas guna.
0: So alcohol have rajas guna.
1: Az alkoholban rajas guna van.
0: As well as tamas guna.
1: Ugyanúgy, mint tamas guna is.
0: So, one day you should think. We should think.
1: Egy napon gondolnunk kell arra.
0: What is the purpose of my being as a human?
1: Mi az én életem értelme, hogy ember vagyok?
0: And you should not destroy the human life with such things.
1: És ne tedd tönkre az emberi életet ilyenekkel.
0: So, the first step to initiate thyself in yoga to get the moksha liberation begins with the controlling of the diet.
1: Tehát az első lépés, hogy beavasd magad a jógába, a moksha felé vezető útra az, hogy uralod, ellenőrzöd az étrendedet.

0: very good, the sprouted seeds and salad.
1: Nagyon jók a különböző növényi hajtások, saláták.
0: Less white flour.
1: Kevesebb fehér liszt.
0: More lentils.
1: Több lencse.
0: And fresh made chapatis.
1: És frissen készült csapati.
0: Though bread is good, but is old.
1: Bár a kenyér jó, de az már állott.
0: Our Veda will say the half one day old bread is already tamas guna.
1: Az Ayurveda azt mondja, hogy az egynapos kenyér az már tamas guna.
0: So all this kind of restaurants which are offering some different kind of food is days old, weeks old.
1: Minden étterem, ami ilyen kisebb fajta ételeket kínál, azok már napok óta, vagy akár egy hete is állnak.
0: And there is no more life, it's a dead energy.
1: És abban már nincsen élet, halott energia van benne.
0: The second point, to become a yogi.
1: A második pontja annak, hogy jogik legyünk.
0: A spiritual soul.
1: Spirituális lelkek,
0: a liberated one,
1: felszabadultak,
0: then is called the satsang.
1: A satsang.
0: Don't miss the satsang.
1: Ne hagyd ki a satsangot.
0: And have a good friends, which are not abusing drugs and certain things.
1: És olyan jó barátaid legyenek, akik nem drogoznak és nem foglalkoznak ilyenekkel.
0: Pranayam. Prana is very, very important.
1: A pranayam, a prana nagyon-nagyon fontos.
0: It is the pranayam which can clean out even the physical diseases.
1: A pranayama képes arra, hogy még a fizikai betegségeket is kitisztítsa.
0: The pranayama when goes into the body and there are some tumor or something like this, pranayama will tell, get out of this body, what are you doing here?
1: Amikor a pranayam belép a testbe, és ott van valami tumor, vagy ehhez hasonló daganat, akkor a pranayam így szól hozzá. Tűnj el ebből a testből, mit keresel itt?
0: Pranayam is watching your body and taking away the devil of the illness.
1: A pranayam olyan, mint egy őrség a testedben, és eltávolítja a betegségeket.
0: Therefore, self-discipline is very important.
1: Ezért az önfegyelem nagyon fontos.
0: And that's why what Patanjali said, Atha Yoga Anusasanam.
1: Ezért mondta azt Patanjali, hogy Atha Yoga Anusasanam.
0: Yoga begins with the discipline.
1: A yoga a fegyelemmel kezdődik.
0: Okay, have you any question between?
1: Van kérdésetek közben? Magyarul is mondom.
0: Is not there so many people here?
1: Miért nem elég ember van itt?
0: Yes, you have to have more children.
1: Legyen több gyereked.
0: So that we, well, that will be would have been many people.

0: Jó lenne, ha sok-sok ember lenne.
1: But announcement was only 5 days before.
0: De csak 5 nappal ezelőtt hirdettük ki a programot.
1: Or 1 week.
0: Vagy 1 hete.
1: And many people have different kind of programs.
0: Sok embernek különféle elfoglaltsága van.
1: The schools, the examinations.
0: Iskola, vizsga.
1: And preparing for the summer seminars.
0: Nyári jógatáborra való készülődés.
1: So that's why many people could not come.
0: Ezért sokan nem tudtak eljönni.
1: Generally they are announcing minimum 6 months.
0: Általában
1: they are planning their program 6 months before.
0: Általában 6 hónappal előre megszoktuk adni a programok időpontját.
1: There's the parents, old parents.
0: Vannak szülők, idős szülők.
1: Children.
0: Gyerekek.
1: School.
0: Iskola.
1: The office work.
0: Munka, hobbi.
1: So there are many reasons one cannot just coming.
0: Sok oka van annak, hogy valaki nem tud csak úgy eljönni.
1: Next time organize 3 months before.
0: Legközelebb 3 hónappal előre kell megszervezni.
1: And put the posters and information. You will see it. A hall will be full.
0: Kitenni a plakátokat, információt közreadni, és a csarnok meg fog telni.
1: So it's the quality of organization.
0: Tehát ez a szervezés minősége.
1: Okay. Next. Yes. Soya.
0: Mit gondol Swamiji a szójáról?
1: Well, when I came to Europe in beginning,
0: amikor Európába érkeztem a legelején, 1970-ben,
1: it was very much very in as a fashion eating is called macrobiotic eating.
0: Nagyon divatos volt, úgymond a makrobiotikus étrend.
1: And there was one Chinese, I think Chinese or the Japanese, was in America and he researched a lot about soya bean and people were consuming lot of soya beans.
0: Volt egy kínai vagy japán tudós, aki nagyon sokat kutatta a szójababot, és az emberek sok szójababot ettek.
1: The mung dal, green mung, and some other lentils and soya bean have higher, more protein than in the meat.
0: A mungdálban, a zöld mungban és a szójababban több a fehérje, még a húsnál is.
1: The nation like India and many others, they who were consuming less meat, they survived and they were strong and very healthy because of the lentils.
0: Az olyan országok, mint India, ahol kevés húst fogyasztanak az emberek, ők a különböző lencsefélék segítségével nagyon erősek.
1: That macrobiotic diet, they used to say, eat what is growing within the 40 kilometers of range of where you are living.
0: A makrobiotikus étrend elmélete azt mondja, hogy olyan ételeket fogyaszt, amelyeket maximum 40 kilométeres körzetben termesztettek a lakóhelyedhez képest.
1: Then changes the energy.
0: Akkor megváltozik az energia.
1: And now we, within one night, we can get the fruits and vegetables and everything from China here.
0: Most azonban egy éjszaka alatt ide szállítják nekünk a gyümölcsöket, terményeket még Kínából is.
1: From Africa. We can bring it here.
0: Afrikából ide lehet hozatni.
1: From America, from Mexico.
0: Amerikából, Mexikóból.

0: from India.
1: India boy.
0: So now this transport is very, very strong.
1: Most ez a szállítás az, ami nagyon erős.
0: Of course they want to have a business.
1: Persze, hogy üzletet akarnak csinálni belőle.
0: And we want to have some fruits from the foreign countries.
1: Mi pedig szeretnénk külföldi gyümölcsöket enni.
0: Here cherries doesn't blossom here in Europe, in this part of the Europe.
1: A cseresznye itt nem virágzik Európának ezen a részén.
0: And it is snowing and very cold.
1: Mert havazott és nagyon hideg volt.
0: Our cherry trees have not even a leaves on it.
1: A mi cseresznyefáinkon még levelek is alig vannak.
0: But in the market you can buy the cherries.
1: A piacon azonban mégis vásárolhatsz cseresznyét.
0: Because it's coming from other countries.
1: Mert más országokból ide hozzák.
0: New Zealand, Australia.
1: Új-Zélandról, Ausztráliából.
0: They have that time summer.
1: Nekik akkor van a nyár.
0: But according to the climate here, we should not eat cherry in the winter time.
1: Azonban az itteni éghajlat szerint télen nem kellene cseresznyét fogyasztanunk.
0: So we don't follow the nature.
1: Nem követjük a természetet.
0: And that's why we are mostly ill.
1: Főleg ezért vagyunk betegek.
0: We should know which season what we should eat.
1: Tudnunk kell azt, hogy melyik évszakban mit tegyünk.
0: So the soya was declared as it has the highest proteins in the soybean.
1: Tehát a szójáról közzétették, hogy ez a legmagasabb fehérjetartalmú étel.
0: But unfortunately, slowly people, because it was growing, there was more need of the soya.
1: De lassan-lassan, mivel nőtt, ezért egyre több szójára volt szükség.
0: And so they put all the different fertilizer.
1: Különböző műtrágyákkal.
0: Pesticides.
1: És növényvédőszerekkel kezelték.
0: Hybrided.
1: És hibrideket.
0: Etc. They manipulated the soya.
1: Fejlesztettek ki a szója növényből és manipulálták a növényt.
0: And it's about 25 years already, I think.
1: Azt hiszem ennek már 25 éve.
0: The first time the soybean was imported to Europe, and many countries of Europe did not let come this soya from the America in.
1: És sok európai ország nem engedte be az amerikai szóját a piacára.
0: You may remember.
1: Lehet, hogy emlékeztek rá.
0: So German did not want to let come in, Austrian didn't let come, Italian didn't let come, but unfortunately the Switzerland let it in.
1: A németek nem engedték be, az osztrákok, az olaszok nem engedték be, de a Svájc igen.
0: You people may know this story, some of you.
1: Hallottátok ezt a történetet.
0: So that is in this way how they manipulated all the seeds and everything.
1: És így módon manipulálták a magokat, mindent.
0: So now they said soya is not good to eat.
1: Manapság azt mondják, hogy a szóját nem jó megenni.
0: Here in Europe, lot of soya is growing.
1: Itt Európában sok szóját termesztenek.
0: And when the time comes that the crops is ripe.
1: És amikor eljön az ideje, hogy a termés beérik.
0: So it takes time that all seeds doesn't ripe at once.
1: Eltart egy ideig, mert nem minden mag egyszerre nő meg.
0: So they are spraying now the chemical.
1: Vegyszerekkel permetezik.
0: So all the soybeans, the plants looks like it is burned, dark.
1: Minden szójabab növény úgy néz ki, mintha el lenne égve.
0: And they harvest this all, there's a lot of poison in.
1: És ezt betakarítják, és nagyon sok méreganyag van benne.
0: Also the soya, the

0: Az van ráírva a dobozára, hogy ez nem fogyasztásra való, hanem csak fürdésre.
1: I was in Australia at Sunshine Coast.
0: Voltam Ausztráliában, Sunshine Coaston.
1: And they supplied me this milk, bottle milk.
0: Ott hoztak nekem ilyen üveges tejet.
1: It's directly from cows.
0: Amely közvetlenül tehéntej volt.
1: And morning we were making chai, me and I think Mancha Devi or Uma Puri was there.
0: És reggel készítettünk chájt Mansa Devivel vagy Uma Purival, aki ott volt.
1: And there was written, this milk is not for drinking or eating, it is for bathing.
0: Az volt ráírva a dobozra, hogy ez a tej nem való ivásra, fogyasztásra, csak is fürdésre.
1: And I was so angry.
0: Annyira mérges lettem.
1: Why they gave me such a milk?
0: Miért adtak nekem ide ilyen tejet?
1: And I telephoned to the Yamuna.
0: Felhívtam a Yamunát.
1: Then she explained me.
0: Aztán ő elmagyarázta, hogy miről van szó.
1: I said okay.
0: Azt mondtam, jól van akkor.
1: But the people found out why this milk is sold lot.
0: Aztán a hatóságok észrevették, hogy miért fogy el ebből a fajta tejből olyan sok.
1: Because Australian, they are also very health awareness.
0: Mert Ausztráliában is nagyon nagy az egészségtudatosság.
1: So what they do, they mix some kind of chemical in that milk.
0: Mit csináltak eztán? Ebbe a tejbe is belekevertek valami vegyi anyagot.
1: And that's all that bathing milk.
0: És így árusítják most, hogy fürdőtej.
1: So if you drink or use for tea or coffee, you get a strong diarrhea.
0: Úgyhogy ha ezt megiszod vagy teába kevered, akkor nagyon erős hasmenésed lesz tőle.
1: It's not a joke.
0: Nem vicc.
1: There's a sitting one Australian, she can say yes or no.
0: Van itt egy ausztrál személy köztünk, ő megmondhatja, hogy így van-e vagy nem.
1: Stand up and say yes or no.
0: Állj fel és mondd meg, hogy így van-e, vagy nem. Igen, sajnos így van Ausztráliában.
1: Yes, she is from Australia, but I mean, is it true what I told about milk? That's right.
0: Igen, így van.
1: So, stay in Hungary.
0: Úgyhogy maradjatok itt Magyarországon.
1: Thank you. All the best.

0: We all know what is right and not. We all have the gut feeling, as we can say, or the six senses. We all know when we are not doing something right. And we all know when we are doing something right because it's extremely boring. So it's very easy to differentiate if it's right or wrong. If it's something slow and boring, it's the right thing. If it's something with a quick result,
1: valami, aminek gyors eredménye van,
0: it's something we are very enthusiastic to do,
1: és nagyon lelkesen csináljuk,
0: it's probably not the right thing.
1: Az lehet nagyon nagy valószínűséggel nem a helyes dolog.
0: But are we aware enough to differentiate things?
1: De legyünk is tudatosak, hogy a kettő között különbséget tegyünk.
0: Are we aware enough to know and say to ourselves, I realize that this is right or this is wrong, and I realize that I'm not supposed to do this and I will not do this?
1: Vagyunk annyira éberek, hogy figyeljünk el az érzésre, és tudjuk, hogy mi a helyes és mi a helytelen, és aztán ami a helytelen, azt ne tegyük, ami helyes, azt pedig igen.
0: Most of us thought comes and we execute it.
1: Általában a legtöbbünknél jön a gondolat, és azonnal végre is hajtjuk.
0: There's not even any thinking there.
1: Nincs is ott gondolkodás.
0: We do.
1: Hanem megcsináljuk azonnal.
0: Execution is good.
1: A kivitelezés az jó.
0: If it's for the right thing.
1: Hogyha a dolog helyes.
0: But if we don't use our viveka,
1: de ha nem használjuk a vivékánkat,
0: we may execute something which is not the right thing.
1: Akkor lehet, hogy valami olyan cselekedet hajtunk végre, ami helytelen.
0: And later then we go into the beautiful trip.
1: És később aztán egy szép utazásra megyünk.
0: But this trip is not through the mountains or through the nature.
1: De ez az utazás nem a hegyeken és a természeten keresztül vezet.
0: This is a beautiful trip called a guilt trip.
1: Ez a bűntudat útja.
0: And we go into that trip.
1: És erre az útra megyünk.
0: And we go round and round.
1: És megyünk ezen az úton körbe és körbe.
0: Morning, evening, day, night.
1: Reggel, este, éjjel, nappal.
0: And sometimes that feeling doesn't leave us whole our life.
1: És sokszor ez az érzés, ez a bűntudat érzés egész életünkben nem hagyja el bennünket.
0: But if every action of ours is aligned with the righteousness.
1: De hogyha minden cselekedetünk helyes és jó irányú, pozitív.
0: If every action and every thought is taken with awareness.
1: Minden cselekedet és minden gondolat éberséggel, tudatossággal történik.
0: And used by our viveka.
1: És használva a vivékánkat.
0: Then our life becomes simpler.
1: Akkor az életünk egyszerűbbé lesz.
0: Dúja sadhan, vairagya. What's the second one?
1: Második sadhana, mi volt?

0: वैराग्य, हाँ
1: वैराग्य.
0: सो द सेकंड पाथ इज वैराग्य व्हिच मींस डिटैचमेंट.
1: अ második út az a verágia útja, ami a nem kötődés, nem ragaszkodás.
0: What does attachment mean to you?
1: Mit jelent számodra a ragaszkodás, a kötődés?
0: Interactive. Sorry? Worrying.
1: Aggodás.
0: Okay. Anything more? Detachment means worrying. Detachment, verágia. Free from worrying. Okay. Anything else?
1: Tehát a verágia.
0: What does verágia mean to you?
1: Mit jelent számodra verágia? Nem kötődni dolgokhoz. Hmm?
0: Release of?
1: Elengedni.
0: Release of what? Guess.
1: Elengedni a dolgokat, amelyek számomra nem jók.
0: Anything, anyone else? What does vairagya mean to you?
1: Mit jelent számotokra? Mást is kérdezek.
0: How many of you know the meaning of vairagya?
1: A vairagya jelentését hányan ismeritek?
0: Vairagya means detachment.
1: Ez a nem kötődés.
0: Now what does the word detachment mean? I got two answers. Anyone else? Maganpuri?
2: Opposite to attachment.
1: Tehát a kötődés... A nem kötődés a kötődés ellentéte. Vragya, nem kötődni vagy fölött állni a dolgoknak. Ilyesmit jelent.
0: Be in the present.
1: A jelenben lenni.
0: Yoga chitta vritti nirodha. And which is a famous line which I'm repeating for the past few months.
1: Mi az a híres mondat, amit az utóbbi néhány hónapban állandóan emlegetek?
0: Anyone remembers that one?
1: Valaki emlékszik rá?
0: A simple explanation of detachment.
1: A nem kötődésnek a legegyszerűbb magyarázata.
0: Don't let the possessions which you possess one day possess you. Very simple.
1: Ne hagyd, hogy a tulajdonjaid, vagy a birtokaid egyszer téged birtokoljanak egy napon.
0: As soon as we think detachment, we think, oh, we need to renounce everything and sit in caves and meditate, and that's how the old rishis and munis did.
1: Amikor a nem kötődésről beszélünk, akkor arra gondolunk, hogy el kell engednünk a dolgokat, nem kell, hogy birtokoljunk semmit, és egy barlangban meditáljunk, ahogy a régi rishik csinálták.
0: But we are in Kali Yuga.
1: De mi a Kali Yugában élünk.
0: So there is no chance of us sitting and meditating for
1: nincs
0: thousands of years because we won't live thousands of years.
1: Nincs esélyünk arra, hogy üljünk egy barlangban és ezer évig meditáljunk, mert nem élünk ezer évig.
0: Then we might think, okay, vairagya means I have to sell my house, I have to quit my job, come to Jordan, sit in ashram and do karma yoga. That is also not vairagya.
1: Akkor arra gondolunk, hogy adjunk el mindenünket, hagyjuk abba a munkánkat, fejezzük be végleg, és aztán menjünk el Jadamba, és ott karma jogát végezünk, de ez sem verágja.
0: You can live in the middle of Maya and still be veragi.
1: A Maya kellős közepén élhetsz, és mégis verági lehetsz.
0: Maya means all this illusion what we are surrounded by.
1: Maya, ez mindezt az illúziót jelenti, amely minket körülvesz.
0: You can be the richest king like Janaka and still be a veragi.
1: Lehetsz a leggazdagabb király, mint Janaka, és mégis lehetsz verági.
0: So, verágia is very easy to attain.
1: A verágiát könnyű elnyerni.
0: That is when we realize that nothing belongs to us.
1: Ez az, amikor rájövünk, hogy semmi sem a miénk.
0: Everything shall go.
1: Minden el fog tűnni.
0: And once we believe that, not only listen to it every day and say yes, yes, yes,
1: és ha egyszer ezt elhisszük, ez nem azt jelenti, hogy csak meghalljuk és minden nap igenelünk rá, hogy igen, ez így van.
0: But when we truly believe it, then nothing will affect us anymore.
1: Amikor valóban hiszünk ebben, akkor többé semmi sem lesz hatással ránk.
0: Your house put on fire.
1: Ha elég a házad, hát...
0: Your car's tire slashed.
1: A kiukad a autót kereke.
0: Just giving examples of what happened to me.
1: Csak példákat mondok arra, hogy mi minden történt velem.
0: But doesn't matter what happens, you don't get affected anymore once you realize that all, anything, anywhere, everything will be one day into ashes.
1: De bármi is történik, ez többé nem befolyásol téged, mert tisztában

0: One day we all shall pass.
1: Egy nap mindannyian eltávozunk.
0: Or anyone planning to live we wish to.
1: Nem hiszem, hogy kívánnánk ezt.
0: After we see this beautiful world of ours, we think, Prabhuji, let it be my last round.
1: Amikor ezt a világot, a gyönyörű világot, amit látunk, körülnézzünk, akkor mégiscsak egy kicsit az a gondolatunk van, hogy Mahaprabhujinak azt mondjuk, hogy legyen ez az utolsó köröm.
0: At least for me last round, and I wish for all of you also last round.
1: Legalábbis nekem utolsó kör, de mindezt ugyanezt kívánom mindannyiótoknak, hogy legyen az utolsó.
0: We went enough times into the cycle of death and birth.
1: Eleget voltunk már az halálnak és a születésnek ebben a körében.
0: And it's an endless one.
1: És ez egy végtelen kör.
0: But when we let go and surrender and say whatever happens, let it happen, let me be as I am.
1: De amikor ezt elengedjük és azt mondjuk, hogy bármi, ami történik, történjen meg, én legyek olyan, amilyen.
0: That is vairagya.
1: Én olyan vagyok, amilyen bármi is történik, ez a vairagya.
0: So, how many of you remember?
1: Mennyien emlékeztek erre?
0: The possessions that you possess should not possess you one day.
1: Hogy ami birtokolsz, azok ne téged birtokoljanak egy napon.
0: The AI should not possess us.
1: Az a mesterséges intelligenciának sem szabadna minket birtokolni.
0: The phones, the cars.
1: A telefonok, az autók.
0: Now you know, on my door, we complicated it by ourselves.
1: Ezt mi komplikáltuk saját magunknak.
0: Traditionally, we can have easily keys, you know.
1: A régi autókban voltak ilyen egyszerű kulcsok.
0: But the technology, which is supposed to make our life easier, sometimes can make it tougher.
1: De a technológia, amely egyébként könnyebbé kellene, hogy tegye az életünket, sokszor nehezebbé teszi.
0: Put a fingerprint lock on my door.
1: Egy ilyen ujjlenyomat zárat teszel az ajtóra.
0: Got a cut on my thumb.
1: És akkor egy ilyen kötést kaptál az ujjadra.
0: You can't open the door anymore.
1: És a kötéssel, a sebkötözővel nem tudod kinyitni az ajtót.
0: Many a times the technology which is supposed to make our life much more simpler makes our life much more busier.
1: Sokszor a technológia, amely egyébként könnyebbé kellene, hogy tegye az életünket, sokkal nehezebbé teszi.
0: In the olden times when there was no technology, they had much more time for each other, for their family, for their friends.
1: A régi időkben, amikor nem volt fejlett a technológia, sokkal több idejük volt egymásra, a családra, a barátokra, az embereknek.
0: And now we sit on this chair and say, Alexa, turn off the room lights.
1: Most pedig itt ülök a székbe, és azt mondom, hogy Alexa, kapcsold ki a szobavilágítást.
0: But still we don't have time for our friends and family.
1: De nincs időnk a barátokra és a családra.
0: We can send 100 pictures across the Pacific in 1 minute. Not 1 minute, 1 second.
1: Egy másodperc alatt 100 képet el tudunk küldeni az óceán túloldalára.
0: But we don't anymore know who is our neighbor and who is staying next to us and what they do.
1: De többé nem tudjuk, hogy ki a szomszédunk és ki lakik mellettünk és így tovább.
0: And nowadays we even forget who is sitting next to us on the table.
1: És most már azt se és elfelejtjük, hogy ki ül mellettünk az asztalnál.
0: Recently I visited some of my school friends from 10 years back.
1: Mostanában meglátogattam az iskola volt iskolatársaimat 10 évvel ezelőttről.
0: We sat for dinner.
1: Leültünk ebédelni, vagy sorázni.
0: And I look around. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Körbenéztem. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: All over them on the phone.
1: Mind ott volt a telefonban.
0: And then after when we leave next day, we get a message on our class group saying, oh, it was so beautiful, but we didn't have enough time to catch up.
1: Tehát a másnap pedig, mikor itt elmentünk, akkor jön az üzenet a csoportba, hogy olyan szép volt, jó volt, de hát nem tudtunk eleget beszélgetni vagy.
0: We always have time, we always have the energy.
1: Mindig ott van az időnk és az energiánk.
0: It just depends on what our priorities are.
1: Itt csak azon múlik, hogy mi a prioritás nekünk.
0: And this all feeding from the Instagram reels and TikToks is just cluttering our mind more and more.
1: És mindezek a tartalmak az Instagramon és a TikTokon, ezek csak szétzilálják az elménket még inkább.
0: Easiest to make our life

0: life simpler is to let go.
1: Ha legegyszerűbb úgy tudjuk tenni az életünket, hogy elengedünk dolgokat.
0: Let it go. Let it go.
1: Engedd el, engedd el.
0: Let it go. Tija sadhana? Tetiksha or shata sampati? Shata sampati.
1: Harmadik sadhana a sat sampati.
0: The six sampati, the six treasures.
1: Hat kincs.
0: Which are the six treasures?
1: Mi a hat kincs?
0: Sam, dam, shraddha, titiksha, uprati and samadhan. This when you go more deeper in the yoga book, you will see it.
1: Amikor egyre mélyebb rásol a joga könyvbe, akkor ezt látni fogod.
0: Sam, the do's, dam, the don'ts.
1: Sam, dam, ez amit kell tenni, és amit nem kell tenni.
0: Everything has do's and don'ts.
1: Mindennek van ideje, és minden lehet do's and don'ts.
0: To do something and not to do something.
1: Tehát csinálni vagy nem csinálni valamit.
0: And chodha sadhana, moksha ki iccha, which
1: means... És a negyedik sadhana...
0: The fourth one is the wish of achieving or attaining moksha.
1: A kívánság, hogy elérd a felszabadulást.
0: Moksha ki...
1: Ez a disztrakció. Képzeld el, hogy ülsz meditáció, és egyszer csak ez a sistergő hang hallatszik a fejedben. Ahogy az előadás megállt az elmédben, ugyanígy a meditáció is megáll. De ha a mély belső békében vagyunk, akkor ezek a zavaró tényezők többé nem zavarnak téged. Ez a technológia.
0: Technológia. So, chautha sadhana moksha ki iccha. The wish of attaining moksha is very important also.
1: A kívánság, hogy elérd a felszabadulást, ez a negyedik sadhana, ez nagyon fontos.
0: In our day-to-day life, we look up to someone or something always.
1: Manapság mindig felnézünk valakire vagy valamire.
0: For us, it's Gurudev.
1: Mi Gurudevára.
0: For scientists, it might be, I don't know, greatest scientist.
1: A tudósok számára a legnagyobb tudósok, legnagyobb elmék.
0: For poets, it might be Shakespeare.
1: A költők számára talán Shakespeare.
0: For spies, it would be Sherlock Holmes.
1: Vagy a kémeknek, vagy a nyomozóknak Sherlock Holmes.
0: But everyone has their own goal or their own visionary person who they look up to.
1: Mindenkinek van egy ilyen idealizált embere, akire felnéz.
0: So in our life also, we need to look up to something.
1: Az életünkben is valamire fel kell, hogy nézzünk.
0: Otherwise, what are we working towards?
1: Vagy ami iránt dolgozunk, ami felé haladunk.
0: So felé for sadhakas like us, for the practitioners who are progressing in their spiritual life, it is the goal of attaining self-realization and moksha.
1: Tehát a szádakák, vagyis mi számunkra, aki spirituális munkát végzünk, a moksa, a felszabadulás, a cél, erre nézünk föl, ebből az irányba haladunk.
0: And when anything is put from the conscious mind to the subconscious mind, there is no power in the world which will stop it from manifesting.
1: És hogyha valamit a tudatos elméből, a tudattalamba teszünk, akkor nincs olyan erő, az világegyetembe, ami megakadályozna azt, hogy ez manifestálódjon.
0: So if we have a goal, if we have a wish, we put it moksha ki iccha, it will happen.
1: Hogyha ez a kívánságunk, moksha ki iccha, akkor ez meg fog történni.
0: But belief is important.
1: De a hit fontos.
0: If there is doubt, it won't.
1: Hogyha kétség van, akkor ez nem történik meg.
0: But if there is surrenderness, acceptance and understanding, everything will flow.
1: De hogyha önátadás van, megértés, akkor minden sikerülni fog.
0: But the problem with us is we already have everything planned and set according to our own

0: comfort in our mind.
1: De az a probléma, hogy minden meg van előre készítve az elménk, vagy el van készítve egy program szerint, hogy ez hogyan történjen.
0: And we go to Gurudev, Gurudev, I'm planning to do this and this and this.
1: És oda megyünk Gurudevához, és azt mondjuk neki, hogy Gurudev, én ezt és ezt és ezt terveztem el.
0: And Gurudev said, no, you do that and that and that.
1: És Gurudev azt mondja, hogy nem, hanem amazt és amazt fogod csinálni.
0: And all of your plannings and everything gone down the drain.
1: És akkor minden terved lement a lefolyón.
0: If everything would be going in plan, our mushroom would be ready 15 years back.
1: Hogyha minden a tervek szerint haladt volna, akkor 15 éve hamarabb elkészült volna az ómasra.
0: But no, there was a wall here, Yogaji, this wall is wrong, break it.
1: De az történt, hogy volt ott egy fal, és azt mondta Vishva Guruji, hogy ez a fal nem jó helyen van, Yogesh, távolítsd el.
0: 10 days later, Yogaji, where is the wall?
1: 10 nappal később, Yogeshi, hol a fal?
0: Put the wall back.
1: Tedd vissza a falat.
0: That is not because of anything else, but there is something within some person which he needs to screw up.
1: Ez nem másért történik, mint azért, mert abban a személyben van valami, amit hát ki kell belőle facsarni.
0: And many a times when our plans suddenly change, it shows the real color of us from within.
1: És nagyon gyakran, mikor a terveink megváltoznak, hirtelen másként alakulnak, akkor megmutatkozik, hogy ki vagy valójában.
0: And that's not for Gurudev to see, that is for us to see for ourselves how we can improve ourselves.
1: És ez nem Gurudeváért van, ez miértünk van, hogy mi lássuk, hogy hogyan tudunk javítani magunkon.
0: Peacefully enjoying life in India.
1: Békésen élvezzük az életet Indiában.
0: One day before I fly, I tell somebody you're coming with.
1: Egy nappal korábban értesítem, hogy jön Samadhi.
0: Not left with much of a choice.
1: Nem maradt túl sok választás.
0: Then you see really what happens. Who will take care of this? Who will take care of this? And 100 problems come up.
1: Akkor látod, milyennyire sok probléma jön elő hirtelen. Ki fog ezzel foglalkozni? Ki fog azzal foglalkozni? Amazzal? Tehát...
0: Why? Again, because of chinta, worries.
1: Mi ez? Újra chinta, aggodalmak.
0: But when we say abhasopadiyai sa jivanaka sab bhara tumhare haatho mein

0: Om Bodhiyas Siddhip Narayan Bhagwan
1: Ki Jai.
2: Now I offer everything to you.
3: Most pedig felajánlok neked mindent.
2: Ye jeet bhi tumhari, ye haar bhi tumhara. My success is also yours, and my failure is also yours.
3: A sikerem a tiéd, és a bukásom is a tiéd.
2: When we surrender ourselves and we let go, then not only our win, but our loss is also theirs to take care of.
3: Amikor átadjuk magunkat igazából, akkor nem csak a sikerünk, hanem a hibáink is arra is gondot viselnek.
2: One day Holy Guruji needed to travel to Gujarat.
3: Egyszer Holy Guruji-nak Gujaratba kellett utaznia.
2: And he went to Mahaprabhuji and greeted him.
3: Oda ment Mahaprabhujihoz, üdvözölte.
2: Mahaprabhuji said, do you need anything?
3: Mahaprabhuji azt mondta neki, szükséged van valamire?
2: Guruji said, sab kuch deve data deep dayal, means everything what will be provided, everything that is necessary will be given to me by you. So I don't need to worry, I don't need anything.
3: Bármi, amire szükségem lesz, azt te megadod nekem, szóval mégis nem kell nekem aggódnom semmi.
2: And with Holy Guruji there was one other guru brother traveling with.
3: Gurujival utazott egy másik guru testvére.
2: And he had slight trust issues.
3: És akkor neki voltak ilyen enyhe problémái a bizalommal.
2: In his mind, why didn't he take anything with?
3: És azt mondta, hogy miért nem viszünk magunkkal semmit?
2: We don't even have a train ticket.
3: Még vonatjegyünk sincs.
2: Guruji being Guruji.
3: Guruji az ő volt, aki volt.
2: He didn't go to third class or second class, he sat in first class AC.
3: Nem a harmad vagy másod osztályra ült, hanem rögtön az első osztályra.
2: Without a ticket.
3: Jegy nélkül.
2: Mahaprabhuji will take care. Please do not try this now.
3: Mahaprabhuji majd gondoskodik róla, de ne, kérlek, ne próbáljátok ezt ma megcsinálni.
2: They have said this, not us.
3: Ők mondták ezt, nem mi.
2: You tried?
3: Megpróbáltad?
2: So they sat in the train and chalo, they said also Mahaprabhuji while leaving said, take my umbrella, it has a hole, so get it repaired in the nearby city, which was called Rani.
3: Elindultak szépen, és akkor közben volt náluk egy esernyő, amit Mahaprabhuji odaadott nekik, hogy vigyék el javításra Rániba.
2: And the umbrella will be sent with that guru brother back, and Holy Guruji would continue to Gujarat.
3: És akkor ez a másik guru testvére az visszahozta Rániból majd az esenyűt, és Guruji pedig folytatja az útját Gujaratba.
2: So the ticket check, the person who checks the ticket, he came.
3: Jött a kalauz.
2: Ticket.
3: Kérte a jegyet.
2: No ticket.
3: Nincs jegy.
2: What to do?
3: Mit tegyünk? Mi legyen?
2: But immediately he recognized Guruji, or he felt the aura, the energy.
3: De azonnal felismerte Gurujit, vagy érezte az auráját, az energiáját.
2: I said, Maharaji, sit, relax.
3: Okay, Maharaji, csak ülj nyugodtan.
2: And in the train he organized very good food and drink and chai and everything.
3: És a vonaton nagyon jó ételt és csájt szervezett.
2: And the guru brother, he said, surely Madhvananji has some black magic.
3: És ez a tanítványtárs pedig azt gondolta, biztos, hogy Gurujinak van valami fekete mágiája.
2: They reached and then after reaching they immediately were received by the railway personnel, the officers.
3: Ahogy megérkeztek, azonnal fogadták őket ott a peronon a tisztek.
2: And Guruji was invited to the quarters of the officer.
3: És Gurujit meghívták oda a vasúti tisztnek az irodájába.
2: Please stay overnight.
3: Kérlek, maradj itt éjszakára.
2: And any place where a great saint walks.
3: És minden egyes hely, ahova a nagy szent belép.
2: That company becomes satsang.
3: Az a társaság satsangá válik.
2: Sangha means gathering.
3: Sangha azt jelenti, hogy társaság.
2: This is a sangha.
3: Ez egy sangha.
2: And then if

0: there is truthful talks, if there is talks of positivity, if there is talks of spirituality, that becomes satsang.
1: És hogyha egy igazságról, valóságról beszélnek, akkor ez satsangá válik.
0: If there is negative talks,
1: hogyha negatív beszéd van,
0: if it's negative atmosphere,
1: negatív az atmoszféra,
0: that becomes kusang.
1: Akkor kusangá válik.
0: So it's very easy. Sang, you just add sat or ku.
1: Ez nagyon egyszerű. A sanghoz csak a satot tesszük, vagy a kut.
0: Sang stays always the same.
1: Sang az mindig ugyanazt jelenti.
0: That's why we are a sangha.
1: Ezért mi sangha vagyunk.
0: But now we are having a satsang.
1: De most satsangot tartunk.
0: So Guruji started with those few people sitting and started giving lecture and having satsang.
1: És akkor Guruji a néhány emberrel elkezdett satsangot tartani.
0: And Guruji said, tomorrow morning I have to leave. Before leaving, I want to repair this umbrella of Mahaprabhuji.
1: És közben Guruji mondta, hogy holnap reggel tovább megyek, de mielőtt elmegyek, meg kell, hogy javítassam ezt az esernyőt.
0: The officers took the umbrella and said, we will fix it, don't worry, Guruji.
1: A tiszt elvitte, és azt mondta, hogy ne aggódj, Guruji, mi ezt megjavítjuk.
0: Next morning, Guruji had to proceed towards Gujarat.
1: Gurujinak másnap reggel el kellett menni Gujaratba.
0: The other Guru brother said, I came in first class without a ticket, I will go without a ticket.
1: A másik tanítványtárs pedig azt mondta, hogy első osztály jöttem jegy nélkül, ugyanígy fogok menni vissza.
0: That is what ego and jealousy.
1: Ez amikor az ego és az irigység jelentkezik.
0: What ego, that I am older than Guruji, so I am better and I will also manage.
1: Mi az ego? Az, hogy én idősebb vagyok Gurujinál, én is meg tudom ezt oldani így.
0: Not that Mahaprabhuji will take care of me, but I am better, that's why I will manage. That was the difference.
1: Nem úgy gondolkodott, hogy Mahaprabhuji majd megoldja nekem, hanem én jobb vagyok, és én megoldom magamnak.
0: So he sat in the train when the ticket conductor came, ticket.
1: Beült a vonatra, amikor jött a kalauz, kérte a jegyet.
0: No ticket.
1: Nem volt jegy.
0: After reaching back to the Nardol village,
1: visszaértek ebbe a faluba,
0: they put him in the railway prison.
1: Azonnal betették a vasúti börtönbe.
0: And few people were passing by, they saw him and they said, oh, this is Mahaprabhuji's disciple, Holy Guruji's guru brother.
1: És néhány ember, aki ott sétálgatott, előtte látta, hogy ó, ez Mahaprabhuji tanítványa, Holy Guruji-nak a tanítványtársa.
0: They went and got him out.
1: Kiszabadították onnan.
0: Then he and all the others, they said, oh, surely there is partiality. There is partiality. He's treating us differently than he's treating Madhvanandji.
1: Igen, hogy és akkor mindenki azt hitte, hogy ez kivételezés. Őt kivételeznek Hari Guruji-val. Őt másképp kezeli Mahaprabhuji, mint minket.
0: That is jealousy.
1: Ez az irigység.
0: We will go to Mahaprabhuji and we will talk and complain and we will get a solution to this.
1: És összebeszéltek, hogy elmegyünk Mahaprabhujihoz, meg fogjuk ezt neki mondani, és valami megoldást fogunk kérni erre a problémára.
0: They went to Mahaprabhuji. Mahaprabhuji, this is not right. This is cruelty what you are doing. You are giving special powers to Madhvanandji and we, who are we?
1: És azt mondták Mahaprabhujinak, hogy ez így nincs jól, te különleges erőket adsz Holy Guruji-nak, és nekünk meg nem, ez kegyetlenség és kivételezés.
0: He said, I didn't give anything special, but this is exactly the difference between you and him.
1: És azt mondja, neki semmi különlegeset nem adtam, de pont ez a különbség közte és köztetek.
0: He never complained, he never asked, but he always got everything because he believes.
1: Sose panaszkodott, de mégis mindent megkap, mert hisz.
0: So when we have that belief system, when we have that acceptance that we will be taken care of.
1: De amikor megvan bennünk ez a hit, és elhisszük, hogy gondoskodnak rólunk.
0: And when we use our viveka and differentiate between wanting and needing.
1: És a vivékánkat használjuk arra, hogy különbséget tegyünk az akarás és a szükséglet között, tehát mikor akarunk valamit, és mikor szükségünk van valamire.
0: We may want everything in this universe.
1: Akarhatunk mindent ebben az univerzumban.
0: But do we need everything in the universe?
1: De valóban szükségünk is van mindenre ebben az univerzumban?
0: Not really.
1: Nem igazán.
0: Roof we have.
1: Tető van a fejünk fölött.
0: Clothes we have.
1: Ruhánk van.
0: Food we have.
1: Ételünk is van.
0: So all the necessary things that are needed for our well-being we have.
1: Minden dolog, ami szükséges

0: számunkra, az megvan.
1: Wanting is a different story.
0: Valamit akarni, az egy más történet.
1: That's a never-ending story.
0: Ez a végtelen történet.
1: If as much as you try to run away from Maya, that much you will be pulled towards it.
0: Amennyire szeretnél elszaladni a Maya elől, pont annyira fog húzni magába.
1: Jó éjszakát.
0: Jó éjszakát.
1: So anyone who is trying to run away from Maya will get entangled more and more in that spider web.
0: Aki minél inkább szeretne a Mayából megszabadulni, annál inkább belegabolyodik ebbe a pókhálóba.
1: But instead of that, if we learn how to use Maya towards the right path, well and good.
0: De hogyha megtanuljuk használni a Máját, hogy a jó irányba haladjunk a segítségével, akkor rendben van.
1: Maya, this world is incomplete.
0: Ez a Mája, ez a világ, amely tökéletlen.
1: For anything and everything you need Maya.
0: Bármihez, illetve mindenhez szükséged van a Májára.
1: And we are trying to run away because we want to get detached.
0: És ha próbálunk belőle elszabadulni, vagy elszaladni előle, mert szeretnénk függetlenedni tőle.
1: It's the same like that bug trying to escape the spider web.
0: Ez pontosan ugyanaz, mint a bogár, amikor próbál megszabadulni a pókhálóból.
1: As much as it's trying to run away, that much it's getting more and more entangled in that spider web.
0: Minél inkább kapálódzik, hogy elmeneküljön bele, annál inkább magába belegabolyodik ebbe a
1: So as much as we are going to try to run away from it, that much we will get more and stuck into this samsara.
0: Tehát minél inkább szeretnénk elszaladni előle, annál inkább beleragadunk ebbe a szamszarába.
1: So that's why these four have to be aligned together.
0: Ezért ezt a négyet egymás mellé kell igazítani.
1: Dharma, Arth, Kam and Moksh.
0: Ez a négy dolog.
1: Dharma does not mean religion.
0: Dharma nem vallást jelent.
1: Dharma means the way of living.
0: Dharma az az életmód.
1: How are we living our lives?
0: Hogyan élem az életemet?
1: If it's lived with dharma, if it's lived with the righteousness, with the right path.
0: Ha dharmával, helyes úttal tartva élünk,
1: then it's good.
0: Akkor ez jó lesz.
1: Then comes art. Art means Maya, Lakshmi, money.
0: Art az a Maya, a Lakshmi, a pénz.
1: If
0: gazdagság.
1: Earth is earned with dharma, aligned with dharma, with the right work.
0: Ha ezt az ártát, tehát a gazdagságot, azt helyes úton szerezzük meg a dharmával együtt.
1: Well and good.
0: Akkor ez jó.
1: But if the money is earned with adharma, the opposite of dharma.
0: De hogyha ezt az ártát, a gazdagságot, a bőséget adharmával, tehát a dharma ellentétével szerezzük meg.
1: By corruption, by looting.
0: Korrupcióval, lopással.
1: Then that money will not be fruitful.
0: Akkor ez nem lesz gyümölcsöző gazdagság.
1: Then it's karma.
0: És aztán a káma.
1: Immediately when we hear the word karma, we immediately think it means lust.
0: Amikor ezt a káma szót halljuk, akkor mindjárt erre a
1: Karma doesn't mean lust. Karma
0: kényre gondolunk, vagy kényvágyra.
1: Any type of pleasure.
0: Karma valójában mindenfajta élvezetet jelent.
1: We enjoy singing bhajans, that is karma.
0: Élvezzük a szép bhajanokat, ez is karma.
1: We enjoy sleeping, that is karma.
0: Élvezzük az alvást, ez is karma.
1: Anything that we get pleasure out of is karma.
0: Minden, amiből valamiféle gyönyört szerzünk, az karma.
1: But karma also has to be aligned with dharma.
0: De a kámának is a dharmával összhangban kell lennie.
1: And only when dharma, earth and kama are aligned, then we can attain moksha.
0: És csak amikor a dharma, az artha és a kama összhangban van, akkor nyerjük el a moksát.
1: They're all integrated within each other.
0: Ezek mind integrálva vannak egymáshoz.
1: In the same way are integrated what? Bhakti yoga, jnana yoga, karma yoga and raja yoga.
0: Mint ahogy ez a négy yoga út, ez is mind integrálva van, összekapcsolva egymással.
1: It's like different rivers, but merging into that same ocean.
0: Ez olyan, mint a négy különböző folyó, amely ugyanabban az óceánban jön.
1: And that's why Gurudev has given us a all-in-one package.
0: Ezért Gurudev egy mindent az egyben csomagot adunk nekünk.

0: Az élet az tele van ilyen zavaró tényezőkkel, zavarokkal. Zavarok nélkül az élet unalmassá válik. És ki szereti az unalmas életet? Hogyha ez nem történt volna, ő elaludt volna ott hátul. Őt is mozgatni kell. Amikor bhajant éneklünk, az mi? Ez a bhakti jóga. Amikor takarítunk, vagy ételt főzünk, bármiféle szolgálatot végzünk önzetlenül, ez a karma jóga. Könyveket olvasni, Lilamrit, emberben rejlők, stb. Mindenféle szentirat, ez a gyána jóga. Meditációt végezni, szád alatt végezni, kriát gyakorolni, ez a rádzsa jóga. Ha csak gyána jógát végzünk, az szárazzá tesz bennünket. Ha csak rádzsa jógát végzel és kriát, az unalmassá változtat. Hogyha csak karma jogát végzünk, akkor elfáradunk bele, és agitáltak leszünk. És csak bhakti joga pedig túl édessé és túl lágyjá tesz bennünket. Ezért ezt a négy utat integrálni kell egymásba, és egy cél felé tartani vele. Különböző utak vannak, de ugyanahoz a célhoz vezetnek. De egymás nélkül ezek nem tudnak túlélni. Ezért ahhoz, hogy a célunkhoz közelebb jussunk, szükségünk van. Ezért integrálnunk kell ezeket az utakat, hogy közelebb jussunk a célunkhoz. Ezért, amikor Jodhanba jössz, akkor mind a négyet megkapod. Mert ugyanaz mind. A Vivekának egy nagyon szép példája. Számomra az iskolában sokkal egyszerűbb volt megérteni bármiféle témát, hogyha egy történetbe rakták bele. Szóval egyszer volt, hol nem volt. Volt egy mester és a tanítványa. Ezúttal nem Magampuri lesz a tanítvány. Ez egy ilyen kitalált történet, szóval nem számít. Volt egy lovuk, vagy szamaruk, vagy összvér, szóval ilyen keverék. Így utaztak. Néha, amikor Guruji fáradt volt, ráült. Néha, amikor sétálni akartak, akkor rátették a csomagokat. Egy sétálgattak, mentek, és egy nap ez a táskájuk egyszer csak kinyílt véletlenül. És néhány dolog kiesett belőle. A tanítvány látta, és ment tovább. És este mikor Guruji mondta, hogy na, hol a csomagom, készülök az esti szatszangra, púdzsára, kinyitotta a táskát, és semmi nem volt benne. És kérdezte Guruji, hogy hol van az én, hol vannak a dolgaim. Guruji, hát az leesett az úton. Miért nem vetted fel?
1: You didn't tell me.
0: Nem mondtad.
1: In Sanskrit, in the Shastras, we have a saying, Guru Ragya Avicharaniya.
0: Van egy ilyen mondás a sastrákban.
1: Listen to your guru and follow what he says, don't think otherwise.
0: Hogy hallgass a gurud mit mond, csináld azt, amit a gurud mond, ne foglalkozz mással.
1: So you didn't tell me, so why should I pick it up?
0: Nem mondtad, szóval miért vettem volna fel?
1: Okay, now I tell you, whatever falls down next time, pick it up.
0: Okay, akkor most mondom, bármi, ami legközelebb leesik, azt vedd fel.
1: Very good.
0: Nagyon jó.
1: Next day they continued.
0: Másnap folytatták az utat.
1: Natural causes, the horse had to go to shit.
0: Természet szerint a lónak potyantani kellett egyet.
1: Don't try to find logic. Listen whatever he says.
0: Ne próbáld a logikát keresni, csináld, amit mond.
1: Picked it up, put it in Guruji's suitcase.
0: Felvette, beletette a Guruji-nak a táskájába.
1: In the evening, Guruji reached, bring my bags.
0: Este a Guruji megint kérte a táskáját.
1: Put his hand to take out things.
0: Belenyújtotta a kezét, hogy kivegye belőle.
1: It felt nice and warm.
0: Nagyon szép és meleg volt.
1: Yes, why this?
0: Hát ezt miért csináltad?
1: Guruji, you said whatever falls down, I should pick up.
0: Guruji, azt mondtad, bármi, ami leesik, Guru azt vegyen fel.
1: I'm obeying your instructions.
0: Én engedelmeskedem az utasításaidnak.
1: No, okay, Guruji, then you make a list, I will follow the list.
0: Okay, akkor csinálj egy listát, és akkor követni fogom a listát.
1: So next time, come sit. You have place anywhere. Here.
0: So gyere, ülj le.
1: They were trying to find, and every day he used to go through the checklist and pack accordingly.
0: Minden nap megnézték ezt a listát, csekkelték, hogy mi van a táskában, és akkor ezek szerint haladtak.
1: One day it was strong storm.
0: Egyszer nagy vihar keletkezett.
1: The tides of the river increased.
0: És a folyók szintje megemelkedett.
1: Guruji was sitting on the horse.
0: Guruji a lovon ült.
1: While crossing the river, the horse slipped.
0: Amikor keltek át a folyón, a ló megcsúszott.
1: Guruji fell down.
0: Guruji leesett a lóról.
1: Save me, save me.
0: Ments meg, kiabált.
1: The disciple said, wait, Guruji, let me check if you're on the list.
0: És akkor azt mondta a tanítvány, várj, Guruji, ellenőrzöm, hogy rajta vagy a listán.
1: Toothbrush, toothpaste,
0: fogkefe, fogkrém, könyvek.
1: Sorry, Guruji, you are not on the list.
0: Sajnos, Guruji, nem vagy rajta a listán.
1: So that is not how we should be.
0: Tehát ne így viselkedjünk.
1: That's why Gurudev has given us Viveka.
0: Ezért adta nekünk Guruji a Vivekát.
1: All his life he was teaching us Viveka.
0: Egész életében ezt tanította nekünk, a Vivekát.
1: For this times.
0: Ezekre az időkre.
1: For the times when he is not physically with us, he is in India.
0: Azokra az időkre, amikor fizikailag nincs velünk, hanem Indiában van.
1: When he is whole life for us externally and now he is within, working still for us, but more inside.
0: Amikor volt idő, amikor egész életében értünk dolgozott, de most inkább bennünk van és belül dolgozik értünk.
1: And at this time everyone comes up, Guru Vakya, Swamiji told me this 10 years back, Swamiji told me this 5 years back.
0: És akkor most mindenki ezzel jön, hogy Vishwa Guruji ezt mondta nekem 10 évvel ezelőtt, meg 10 évvel ezelőtt ez volt.
1: This is when we all remember the Guru Vakyas which he told us many years back.
0: Ez az, amikor emlékszünk a Vakyára, amelyet hosszú évekkel ezelőtt mondott nekünk.
1: Then it is for us to use our Viveka to know what is the right and what is wrong.
0: És most eljött az ideje, hogy mi használjuk a mi Vivekánkat, hogy tudjuk, mi az a jó és mi az a rossz.
1: Without a Viveka, life is miserable.
0: Viveka nélkül az élet az gyötrelem.
1: That's why the God gave us 2 years and some

0: thing in between, which is a brain.
1: Ezért adott nekünk az Isten két fület, és közé valamit, ami az agy.
0: Listen from here.
1: Hallgass itt.
0: Process it here.
1: Fejlesz tovább ott.
0: And what you don't like, kick it out.
1: Ami pedig nem tetszik, azt enged ki.
0: Because 75% or more of the material which you are storing in your brain is useless.
1: 75%-a az anyagnak, amit az agyadban tartasz, az haszontalan.
0: And we are filling it up more and more.
1: És egyre többet és többet töltünk bele.
0: And then we think, oh, why did I forget this?
1: És arra az gondolkodsz, hogy ezt vagy azt miért felejtettem el?
0: Because awareness is missing.
1: Mert hiányzik az éberség.
0: Those things that need our attention doesn't get our attention.
1: Azok a dolgok, aminek szüksége lenne a figyelmünkre, nem kapják meg a figyelmünket.
0: And those things that don't need our attention get full action.
1: És azok, amelyekre viszont nincs szüksége a figyelmünkre, azok teljes aktivitást kapnak és figyelmet.
0: That is when viveka is important.
1: Ilyenkor fontos a viveka.
0: Hame kama satsanga se jagat

0: Our work is to come to satsang.
1: A mi dolgunk a satsang.
0: That is our decision.
1: Ez a mi döntésünk.
0: That is when we use our viveka.
1: Ez az, amikor használjuk a vivékánkat.
0: Budapest is... No, we're not in Budapest. We are in Szeged.
1: Szegeden vagyunk.
0: Okay, I was about to say Budapest is famous for its nightlife, but okay, we are not. But in general, we can choose if we want to go for other kusangi activities or come here for satsang.
1: Ugye Budapest híres az éjszakai életéről, és miénk a döntés, hogy azt az éjszakai életet választjuk, vagy a satsangra jövünk.
0: But if we all came today here, that means we are all satsangi.
1: De hogyha mi idejöttünk, akkor azt jelenti, hogy mi mindannyian satsangiak vagyunk.
0: So this bhajan reminds us that our work is to come for satsang, let the world gossip or say whatever they want.
1: És ez a bhajan ez erről szól, hogy a mi dolgunk az, hogy satsangra jöjjünk, és a világ megcsinálja, amit akar.
0: Naren, you are here? Okay. That's the thing with politicians and sadhus. You give us the mic and we can stretch it for as long as we want.
1: Ez a politikusokkal és a sadhukkal ez van, hogy odaadod nekik a mikrofont, és akkor addig húzzák, ameddig akarják.
0: But we all have responsibilities.
1: De mindannyiunknak vannak kötelezettségei.
0: So we will slowly sing one two kirtans and have prayer and end the evening.
1: Lassan énekelünk még egy kirtant, és utána a fohász következik, és aztán vége az estének.
0: Wishing you all a very beautiful evening.
1: Nagyon szép éjszakát kívánok nektek.
0: Many blessings from Gurudev to all of you.
1: Sok áldás Gurudevtől mindannyiótoknak.
0: Much love from me.
1: Sok szeretet tőlem.
0: And hope to see you soon somewhere sometime.
1: És találkozunk valahol hamarosan, itt vagy ott.
0: Either in this week or in December or when you come to India.
1: Ezen a héten vagy decemberben, vagy hogy bárhol, ha Indiába jöttök például.
0: But one chant is very important for us.
1: De egy zengetés nagyon fontos számunkra.
0: Which is

0: शांति शांति शांति। नाहम करता, आई एम नॉट द डूअर।
1: नाहम करता, नम एम वजुक चलकवे।
0: सो दिस आत्मा इज नॉट द डूअर। दिस आई, व्हाट वी आर सेइंग, मी अवतारपुरी, आई एम स्पीकिंग, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग।
1: एज अस आत्मा, इन अवतारपुरी, इन नम चिनालुक शमित।
0: We are just the observer.
1: Mi csak megfigyelők vagyunk.
0: And this body is just a medium.
1: Ez a test csak egy médium.
0: The real doer is Mahaprabhu Deepakarata. Mahaprabhuji is the doer.
1: Az igazi cselekvő Mahaprabhuji, ő az, aki cselekszik.
0: If you believe in him, he is the doer. If you believe in the higher self, if you believe in whoever you want, that one is the doer. Don't put it on yourself that I am doing this, because then you will increase the ego.
1: Hogyha ő benne hiszel, akkor számodra ő a cselekvő, vagy ha egy magasabb rendű lényben hiszel, akkor számodra ő a cselekvő. Hogyha magadat teszed a cselekvő helyzetbe, akkor az egódat fejleszted.
0: So it's for our own safety.
1: A saját biztonságunkért.
0: If we don't believe in anyone, then that light is doing, but put it on someone else.
1: Hidd azt, hogy te magadból jön ez a fény. Valaki más teszi ezt, más csinálja, más cselekszik.
0: I know that the blue sky is constant, so we are that blue sky.
1: Tudjátok, hogy a kék ég az állandó, mi vagyunk ez a kék ég.
0: The intensity of the clouds, the shape of the clouds differ, but it comes and goes. Nothing is permanent.
1: A felhők alakja és intenzitása az változik, de a felhők mindig jönnek, mennek, semmi sem állandó.
0: Happiness will come and go.
1: Boldogság jön és megy.
0: Sadness will also come and go.
1: A szomorúság is jön és elmegy.
0: So enjoy being now in the present. If it's happy moments, enjoy the happy moments.
1: Hogy élvezd a jelen pillanatot, hogyha boldog a pillanat, akkor örülj neki.
0: But know that that happy moment shall also pass.
1: De tudd azt, hogy ez a boldog pillanat is el fog múlni.
0: And when bad moments come, don't get too stressed and say how bad can it get and I am so bad and the world is bad and everything is bad.
1: És hogyha rossz pillanatok vannak, akkor ne gondold azt, hogy a világ rossz, meg én is rossz vagyok, és miért történik ez a rossz.
0: Just remember that this shall also pass.
1: Csak emlékezz rá, hogy ez is el fog múlni.
0: Otherwise all is good.
1: Egyébként minden jó.
0: Everything will be good.
1: Minden jó lesz.
0: May there be peace, harmony and unity amongst all of us.
1: Mindannyian között legyen béke, harmónia és egység.
0: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahisha gaubrahmanebhyo shubhamastu nityam lokah samasta sukhino bhavantu. Om shanti shanti shanti. Sadgurudev Bhagavan ki jai. Aap sab bhakto ki jai. Glory to all of you also.
1: Dicsőség mindannyiótoknak.

0: first round goes to all the directions, all the coordinate galaxies up and down, and then the second round when I do the retake.
1: Első kör a fölfelé és lefelé megy Isteneknek, mindenkinek, aki fölöttünk van. És most a ti tiétek.

0: Dear Swamiji, we would like the first steps on the way towards self-sufficient lifestyle. Please give us advice, how could we operate a farm where somewhere in Hungary, where we could lead a yogic lifestyle, as well as we could provide our financial.
1: No problem, do it.
0: Nem probléma, csináljátok.
1: Hungary have enough land.
0: Magyarországon sok a földterület.
1: But only one crops will not solve your purpose.
0: De egy termény nem fogja megoldani a gondokat, az életeteket.
1: So you should be able to produce two kind of crops.
0: Kétféle terményt kell tudni előállítanotok.
1: So one is like a glass house.
0: Az egyik legyen olyan, mint egy üvegház.
1: And other organic gardens.
0: És organikus kert, biokert.
1: The land is, if you have the land,
0: ha van földetek,
1: or make a community, society,
0: vagy alakítsatok egy közösséget, egy egyesületet.
1: And in beginning, just begin as a hobby.
0: Az elején csak hobby alapon csináljátok.
1: And then, after you will see how it is developing.
0: Aztán később majd meglátjátok, hogy fejlődik tovább.
1: Make some farmhouse.
0: Építsetek egy kis farmerházat.
1: In summer make the retreat, yoga retreat.
0: Nyáron lehet ott yoga programot tartani.
1: Anusthans, mantras.
0: Anusthan, mantrát.
1: Pranayams.
0: Pranayamát.
1: So people will be very happy to be in the nature.
0: Az emberek nagy örömmel mennek ki a természetbe.
1: So this is how you can begin.
0: Így lehetne elindulnotok.
1: Next question.
0: Következő kérdés.
1: Oh, you are all perfect. No questions.
0: Mindannyian tökéletesek vagytok. Nincs kérdésetek.
1: Okay.
0: Jól van.
1: So, the stress.
0: Tehát a stressz.
1: We have so many different kind of vrittis in this world.
0: Olyan sokféle vritti van ebben a világban.
1: If you want to come to the spiritual qualities,
0: ha el akartok jutni a spirituális tulajdonságokhoz,
1: then first is to control your diet.
0: Akkor először is az étrendeteket kell kontrollálni.
1: And also limited diet.
0: És fontos az, hogy korlátozott legyen az étrend.
1: So don't consume too much sweet.
0: Ne fogyassz túl sok édeset.
1: Junk food.
0: Ne fogyassz ilyen gyors.
1: The rest, no restaurant food.
0: Gyors éttermi kaját.
1: Prepare yourself at home.
0: Éttermi ételeket, hanem otthon készítsd el magadnak.
1: Limited.
0: Korlátozott mennyiségben.
1: So nothing remained over.
0: Ne legyen semmi maradék.
1: And other point is,
0: a másik pont pedig az,
1: between two meals you should not eat anything.
0: Hogy két étkezés között Semmit ne egyél egyáltalán.
1: No nuts.
0: Ne legyen dió.
1: No apples, fruits.
0: Alma, gyümölcs.
1: No coffees.
0: Kávé.
1: Teas.
0: Tea.
1: So it is 4 hours or 5 hours.
0: Úgyhogy legalább 4 vagy 5 órán keresztül.
1: Remain without anything except water.
0: Semmit ne vegyél magadhoz, csak is vizet.
1: This is a training for that yogi who would like to be disciplined and get towards the brahmagyana.
0: Ez egy olyan yoginak a kiképzése, aki szeretne önfegyelmezett lenni és szeretne a brahmagyana felé előre haladni.
1: Your age will prolong.
0: A életkorod meghosszabbodik.
1: The disease will also disappear or will be very little.
0: A betegségek eltűnnek, vagy nagyon csekélyek lesznek.
1: Mostly you can get maybe what we call the flu.
0: Maximum influenzás leszel néha.
1: Catch cold, that's all.
0: Vagyis esetleg megfázol, ennyi az összes betegség.
1: You will have no any more problem with the allergy.
0: Nem lesz többet allergia problémád.
1: The immunity will be more strong in the body.
0: Az immunrendszer erősebb lesz a testben.
1: That is just controlling of the diet.
0: Ez csak még csak az étrend ellenőrzése.
1: If you have diabetes or some different disease,
0: diabéteszed van vagy más betegség,
1: and doctor tells you that you have to eat certain time,
0: és emiatt az orvos azt mondja, hogy bizonyos időközönként enned kell,
1: this is of course the different thing.
0: Akkor persze az más dolog.
1: So if you really want to do your yoga sadhana,
0: ha tényleg akarod a jóga szádanádat gyakorolni,
1: then first control

0: over your tongue.
1: Akkor először is a nyelved fölött szerezd meg az ellenőrzést.
0: The test.
1: Az ízlelés fölött.
0: You will see that 90% all difficulties in your body will disappear.
1: Meg fogod látni, hogy a testedben lévő nehézségek 90%-a eltűnik.
0: Joint problems,
1: ízületi problémák,
0: livers, kidneys, glands, all.
1: Máj, vese, mirigyek problémái, mind.
0: You will lose kilo lot.
1: Sok kilót le fogsz adni.
0: And you become more happy and healthy.
1: És boldogabb leszel és egészségesebb.
0: So this is a main point to achieve the yoga, the aim of your practicing.
1: Ez egy fő pont abban, hogy elérd a jóga célját, a gyakorlásod célját.
0: After that is practicing.
1: Ezek után a gyakorlás.
0: So as much as you will practice disciplined.
1: Minél inkább fegyelmezetten gyakorolsz.
0: Best is every day same time.
1: A legjobb az, ha minden nap ugyanabban az időpontban.
0: You know, because you are staying on the same place.
1: Mert ugyanazon a helyen tartózkodsz.
0: Person like me,
1: egy olyan személy, mint én,
0: is difficult to keep the time.
1: Nehéz betartani az időpontokat.
0: So, write in your diary.
1: Írd bele a naplódba.
0: When, what I should do.
1: Mikor, mit akarok csinálni.
0: Also, you have to, or we should have time for our social relation.
1: Kell, hogy legyen időnk társasági kapcsolatainkra is.
0: Means with the friends.
1: Vagyis barátainkra.
0: Free time for walking, for going, swimming, etc.
1: Szabad idő, sétálni, elmenni, uszodába, stb.
0: Meditation must be every day.
1: Meditáció legyen meg minden nap.
0: And meditation without mantra is a body without soul.
1: És a meditáció mantra nélkül olyan, mint a test lélek nélkül.
0: In this way you will see that you will heal yourself without medicines.
1: Így meg fogod látni, hogy gyógyszer nélkül meggyógyítod magadat.
0: If someone have a doubt of the cancer,
1: ha valaki kételkedik abban, hogy esetleg rákja van,
0: this is the best prevention.
1: Ez a legeslegjobb megelőzés.
0: The diet.
1: Az étrend.
0: Then body will eat itself.
1: Akkor a test önmagát fogja elfogyasztani.
0: So what we call the foreign symptoms in our body.
1: Az idegen szimptomákat a testben.
0: Our immunity will destroy everything.
1: Az immunrendszer mindent legyőz és megszüntet.
0: So this is a yoga training.
1: Ez egy yoga kiképzés.
0: It doesn't go together. Over diet, over fat, and yoga exercise.
1: Nem passzol össze ez a kettő, hogy valaki túl sokat eszik, túl súlyos, és yoga gyakorlatokat csinál.
0: You sell train your muscles.
1: Képezned kell az izmaidat.
0: Not like a bodybuilders.
1: Nem úgy, mint egy bodybuilder.
0: But according to the yoga in daily life.
1: Hanem a yoga mindennapi életben szerint.
0: Our inner self will be very happy.
1: Belső önvalónk nagyon boldog lesz.
0: It's called that happiness will come out of you.
1: Úgy mondják ezt, hogy a boldogság belőled magadból fog fakadni.
0: And then you can lead others like that.

0: that. És akkor aztán majd másokat is vezethetsz ebben.
1: That's very important.
0: Ez nagyon fontos.
1: There is came something from Ayurveda.
0: Most jött valami az Ayurvédáról.
1: And different diseases.
0: Különböző betegségek.
1: According to the Ayurveda, many physiological imbalance contributing to depressions, anxiety and relation conditions.
0: Ayurveda szerint nagyon sok fiziológiai egyensúlytalanság a
1: type of psychologically disorder.
0: Pszichológiai rendellenességekhez, egyensúlytalansághoz, idegességhez kapcsolódik.
1: This many things they call vikaras.
0: Mindezeket vikáráknak nevezik.
1: Substance abuse of addictions. That's also very bad.
0: A különböző anyagokkal való függőség kialakulása, az is nagyon rossz.
1: So many of you are sitting here, I can feel.
0: Sokan ültök itt.
1: That they abuse alcohol.
0: És érzem, hogy alkoholt fogyasztanak.
1: And when you abuse alcohol, then you have problem with the family and partner.
0: Aki alkoholista, annak problémája van a családdal, a partnerével.
1: The money which you spend for the alcohol, that money you can use to buy some dry fruits for you and families will be more healthy than alcohol.
0: Aki alkoholt fogyaszt, ahelyett a pénzből vehetne szárított gyümölcsöt a családjának és magának, és sokkal többet érne vele, mint az alkohollal.
1: Like you have your engine, the diesel engine.
0: Mint például, ha van egy dízelmotor az autódban.
1: And you put the petrol inside.
0: De te benzint raksz bele.
1: What will happen?
0: Mi fog történni?
1: Similarly, there is our engine God have made in our body.
0: Ugyanígy a mi testünkben a mi motorunkat Isten úgy alkotta meg.
1: Is not for the alcohol.
0: Hogy alkohol nem való bele.
1: But for the water.
0: Hanem víz való bele.
1: Water is the water.
0: A víz az víz.
1: Other liquid, what is healthy, milk.
0: Más folyadék, ami egészséges, az a tej.
1: Juice.
0: Gyümölcslé.
1: That's it.
0: Ennyi.
1: Fruit juice, milk and water.
0: Gyümölcslé, tej és víz.
1: This is healthier.
0: Ezek egészségesebbek.
1: But addiction and drugs, alcohols, even the beer, alcohol beer is not good.
0: Azonban a függőség az alkoholtól, drogoktól, még az alkoholos sör sem jó.
1: It is a tamas guna.
0: Tamas guna.
1: And rajas guna.
0: És rajas guna.
1: So alcohol have rajas guna.
0: Az alkoholban rajas guna van.
1: As well as tamas guna.
0: Ugyanúgy, mint tamas guna is.
1: So one day you should think. We should think.
0: Egy napon gondolnunk kell arra.
1: What is the purpose of my being as a human?
0: Mi az én életem értelme, hogy ember vagyok?
1: And you should not destroy the human life with such things.
0: És ne tedd tönkre az emberi életet ilyenekkel.
1: So the first step to initiate thyself

0: Lace white flour.
1: Kevesebb fehér liszt.
0: More lentils.
1: Több lencse.
0: And fresh made chapatis.
1: És frissen készült csapati.
0: No bread is good, but is old.
1: Bár a kenyér jó, de az már állott.
0: Our Veda will say the half one day old bread is already tamas guna.
1: Az Ayurveda azt mondja, hogy az egynapos kenyér az már tamas guna.
0: So all this kind of restaurants which are offering some different kind of food is days old, weeks old.
1: Minden étterem, ami ilyen kisebb fajta ételeket kínál, azok már napok óta, vagy akár egy hete is állnak.
0: And there is no more life, it's a dead energy.
1: És abban már nincsen élet, halott energia van benne.
0: The second point, to become a yogi.
1: A második pontja annak, hogy jogik legyünk.
0: A spiritual soul.
1: Spirituális lelkek.
0: A liberated one.
1: Felszabadultak.
0: Then is called the satsang.
1: A satsang.
0: Don't miss the satsang.
1: Ne hagyd ki a satsangot.
0: And have a good friends which are not abusing drugs and certain things.
1: És olyan jó barátaid legyenek, akik nem drogoznak és nem foglalkoznak ilyenekkel.
0: Pranayam. Prana is very, very important.
1: A pranayam, a prana nagyon-nagyon fontos.
0: It is the pranayam which can clean out even the physical diseases.
1: A pranayama képes arra, hogy még a fizikai betegségeket is kitisztítsa.
0: The pranayam when goes into the body and there are some tumor or something like this, pranayam will tell, get out of this body, what are you doing here?
1: Amikor a pranayam belép a testbe, és ott van valami tumor, vagy ehhez hasonló daganat, akkor a pranayam így szól hozzá. Tűnj el ebből a testből, mit keresel itt?
0: Pranayam is watching your body and taking away the devil of the illness.
1: A pranayam olyan, mint egy őrség a testedben, és eltávolítja a betegségeket.
0: Therefore, self-discipline is very important.
1: Ezért az önfegyelem nagyon fontos.
0: And that's why what Patanjali said, Atha Yoga Anusasanam.
1: Ezért mondta azt Patanjali, hogy Atha Yoga Anusasanam.
0: Yoga begins with the discipline.
1: A yoga a fegyelemmel kezdődik.
0: Okay, have you any question between?
1: Van kérdésetek közben?
2: My question is, how can we bring more people here to your
1: desert? Magyarul is mondom.
0: Is not that so many people here?
1: Miért nem elég ember van itt?
0: Yes, you have to have more children.
1: Legyen több gyereked.
0: So that we, well, that would have been many, many people.
1: Jó lenne, ha sok-sok ember lenne.
0: But announcement was only 5 days before.
1: De csak 5 nappal ezelőtt hirdettük ki a programot.
0: Or 1 week.
1: Vagy 1 hete.
0: And many people have different kind of programs.

0: Sok embernek különféle elfoglaltsága van.
1: The schools, the examinations.
0: Iskola, vizsga.
1: And preparing for the summer seminars.
0: Nyári jógatáborra való készülődés.
1: So that's why many people could not come.
0: Ezért sokan nem tudtak eljönni.
1: Generally they are announcing minimum 6 months.
0: Általában
1: they are planning their program 6 months before.
0: Általában 6 hónappal előre megszoktuk adni a programok időpontját.
1: The parents, old parents.
0: Vannak szülők, idős szülők.
1: Children.
0: Gyerekek.
1: School.
0: Iskola.
1: The office work.
0: Munka, hobby.
1: So there are many reasons one cannot just coming.
0: Sok oka van annak, hogy valaki nem tud csak úgy eljönni.
1: Next time organize 3 months before.
0: Legközelebb 3 hónappal előre kell megszervezni.
1: And put the posters and information. You will see it. The hall will be full.
0: Kitenni a plakátokat, információt közreadni, és a csarnok meg fog telni.
1: So it's the quality of organization.
0: Tehát ez a szervezés minősége.
1: Okay. Next. Yes. Soya.
0: Mit gondolsz Swamiji a szójáról?
1: Well, when I came to Europe in beginning,
0: amikor Európába érkeztem a legelején, 1970-ben,
1: it was very much very in as a fashion eating is called macrobiotic eating.
0: Nagyon divatos volt, úgymond a makrobiotikus étrend.
1: And there was one Chinese, I think Chinese or the Japanese, were in America and he researched a lot about soya bean and people were consuming lot of soya beans.
0: Volt egy kínai vagy japán tudós, aki nagyon sokat kutatta a szójababot, és az emberek sok szójababot ettek.
1: The mung dal, green mung, and some other lentils and soya bean have higher, more proteins than in the meat.
0: A mungdálban, a zöld mungban és a szójababban több a fehérje, még a húsnál is.
1: The nation like India and many others, they who were consuming less meat, they survived and they were strong and very healthy because of the lentils.
0: Az olyan országok, mint India, ahol kevés húst fogyasztanak az emberek, ők a különböző lencsefélék segítségével nagyon erősek.
1: That macrobiotic diet, they used to say, eat what is growing within the 40 kilometers of range of where you are living.
0: A makrobiotikus étrend elmélete azt mondja, hogy olyan ételeket fogyasz, amelyeket maximum 40 kilométeres körzetben termesztettek a lakóhelyedhez képest.
1: Then changes the energy.
0: Akkor megváltozik az energia.
1: And now we, within one night, we can get the fruits and vegetables and everything from China here.
0: Most azonban egy éjszaka alatt ide szállítják nekünk a gyümölcsöket, terményeket még Kínából is.
1: From Africa we can bring it here.
0: Afrikából ide lehet hozatni.
1: From America, from Mexico.
0: Amerikából, Mexikóból.
1: From India.
0: Indiából.
1: So now this transport is very, very strong.
0: Most ez a szállítás.

0: harvest.
1: A napraforgó ültetvényeket is, hatalmas ültetvényeket lehet látni. A betakarítás előtt lepermetezik valamivel, akkor leég a növényi rész, és nagyon könnyű úgy már betakarítani csak a magot.
0: Hungary have very good soil.
1: Magyarországon nagyon jó a talaj.
0: Hungary have very much land, agriculture.
1: Magyarországon nagyon sok a mezőgazdasági terület.
0: You can find some field which is organic.
1: Találhattok olyan területet, amely
0: egy virgin field,
1: organikus, szűz terület,
0: that there has been not any agriculture and no pesticides there.
1: Ahol még nem volt művelés, ahol még nem használtak vegyi anyagokat.
0: People are longing for organic crops, organic vegetables, etc.
1: Az emberek nagyon szeretnének bio élelmiszereket, bio növényeket vásárolni.
0: So now some people think soya is not good.
1: Mostanság vannak emberek, akik azt gondolják, hogy nem jó a szója.
0: Because of the pesticide.
1: A vegyszerek miatt.
0: Otherwise the soya milk, the soya tofu, the soya oil, etc. is a lot.
1: Máskülönben a szójatej, a szójatofu, a szójaolaj nagyon nagy.
0: That's it. So if you find organic, it's a good.
1: Így van, tehát hogyha bio szóját tudsz találni, az nagyon jó.
0: The green mung dal, that has very much protein.
1: A zöld mung dálban nagyon-nagyon sok a fehérje.
0: If you make a soup and every day eat mung dal soup, that is best proteins. You need not to consume meat at all.
1: Ha mung dalt eszel, minden nap főzöl zöld mung dálból levest, és azt eszed, az a legjobb. Akkor egyáltalán nem kell húst enned.
0: Next question. Well, some people find the people who have the same aim, same interest.
1: Ha találtok olyan személyeket, akiknek ugyanaz a célja, ugyanaz érdekli őket.
0: And make a society organic.
1: És
0: farming.
1: Alapítotok egy egyesületet a biogazdálkodásra.
0: And then few people together.
1: Néhányan együtt.
0: Research more about that, how to do.
1: Kutassátok ezt a területet jobban, nézzetek utána, hogy kell csinálni.
0: Also the cows, that you can supply the milk directly.
1: Teheneket is tartsatok, hogy közvetlenül legyen tejetek.
0: In some countries you cannot give even to your child your own cow's milk.
1: Vannak olyan országok, ahol a saját tehenednek a tejét, még a saját gyerekednek sem adhatod oda.
0: In Australia is a punishment if you give the direct milk to the children or to anybody.
1: Ausztráliában meg is büntetnek akkor, hogyha a saját tehenednek a tejét odaadod a gyerekednek vagy bárki másnak.
0: Australia, New Zealand milk is forget it.
1: Ausztráliában, Új-Zélandon a tejet el lehet felejteni.
0: Chemical.
1: Vegyi.
0: Now, so but people want to have direct milk.
1: Az emberek, milk. Az emberek akartak közvetlenül tehéntejet szerezni.
0: Without pesticides.
1: Amiben nincsenek vegyszerek.
0: So they give the milk for bathing, washing yourself.
1: És lehetett kapni olyan tejet, amit fürdés céljára forgalmaztak.
0: So, if you want to buy the original milk, that's written not for drinking, it's for bath.
1: Tehát, hogyha eredeti tehéntejet akarsz vásárolni, az van ráírva a dobozára, hogy ez nem fogyasztásra való, hanem csak fürdésre.
0: I was in Australia at Sunshine Coast.
1: Voltam Ausztráliában, Sunshine Coaston.
0: And they supply me this milk, bottle milk.

0: Ott hoztak nekem ilyen üveges tejet.
1: It's directly from cows.
0: Amely közvetlenül tehén tej volt.
1: And morning we were making chai, me and I think Mansa Devi or Uma Puri was there.
0: És reggel készítettünk chájt Mansa Devivel vagy Uma Purival, aki ott volt.
1: And there was written, this milk is not for drinking or eating, it is for bathing.
0: Az volt ráírva a dobozra, hogy ez a tej nem való ivásra, fogyasztásra, csak is fürdésre.
1: And I was so angry.
0: Annyira mérges lettem.
1: Why they gave me such a milk?
0: Miért adtak nekem ide ilyen tejet?
1: And I telephoned to the Yamuna.
0: Felhívtam a Yamunát.
1: Then she explained me.
0: Aztán ő elmagyarázta, hogy miről van szó.
1: I said okay.
0: Azt mondtam, jól van akkor.
1: But the people found out why this milk is sold lot.
0: Aztán a hatóságok észrevették, hogy miért fogy el ebből a fajta tejből olyan sok.
1: Because Australian, they are also very health awareness.
0: Mert Ausztráliában is nagyon nagy az egészségtudatosság.
1: So what they do, they mix some kind of chemical in that milk.
0: Mit csináltak eztán? Ebbe a tejbe is belekevertek valami vegyi anyagot.
1: And that's all that bathing milk.
0: És így árusítják most, hogy fürdőtej.
1: So if you drink or use for tea or coffee, you get a strong diarrhea.
0: Úgyhogy ha ezt megiszod vagy teába kevered, akkor nagyon erős hasmenésed lesz tőle.
1: It's not a joke.
0: Nem vicc.
1: There's a sitting one Australian, she can say yes or no.
0: Van itt egy ausztrál személy köztünk, ő megmondhatja, hogy így van-e vagy nem.
1: Stand up and say yes or no.
0: Állj fel és mondd meg, hogy így van-e, vagy nem. Igen, sajnos így van Ausztráliában.
1: Yes, she is from Australia, but I mean, is it true what I told about milk? That's right.
0: Igen, így van.
1: So, stay in Hungary.
0: Úgyhogy maradjatok itt Magyarországon.
1: Thank you. All the best.